0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Látom, nem bírom el én sem.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már nem Sólyog Tamás az államfő, több területet érint az alaptörvénymódosítás, egyre kevesebb a netes átverés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sólyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kár a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és a ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquitTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hősképzés Plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Csőtörés miatt lezárták a Kisteleki utca egy szakaszát. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a Székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják. A részvétel előzetesre regisztrációhoz kötött. Írja a Város Holdala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Nemzetközi filmsorozat forgatás miatt változik a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak lépnek életbe az Irányi Dániel, a Fő, a Malom utca, a Zicsiliget, a Mátyás Király körút és a Marosi Arnold utca térségében. A gépjárművek és a buszok a lezárt szakaszokat kijelölt kerülő útvonalon kerülhetik el, a forgalmi rend változása pedig a forgatás előrehaladásától függ. Tájékoztat a Város Oldala. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállás tilalmat, és vegyék igénybe a környék parkolóit. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a Város Oldala. A program végén átadják a Lecsó Király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta a rádióknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Csőtörés miatt lezárták a Kisteleki utcát Székesfehérváron. A Tas és a Huba utca közötti szakaszt teljes szélességében lezárták, a helyreállítás várhatóan szerdáig tart. A munkálatok idején a környék mindkét irányból zsákutcaként közelíthető meg, közölte a Város Oldala. A 35-ös autóbuszok terelő útvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A közlekedőket arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi rendet. Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Maxemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a Város Oldala. A gyerekek Simon Illiás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Nyári ügyeleti rendre állt át a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Augusztus 3-áig hétköznapokon délelőtt intézhetők személyesen az ügyek, emellett e-mailben is fogadják a megkereséseket. Az intézmény tájékoztatása szerint ősszel ismét könyvbemutatókkal és kiállításokkal várják a közönséget, egyben köszönik az érdeklődők türelmét és megértését. Újabb parkolási bírságra hivatkozó adathalász SMS-ek terjednek. Székesfehérvár városgondnoksága közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban többen is jelezték, csalók rendezetlen parkolási pótdíjra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozással. A városgondnokság hangsúlyozza, hogy parkolási pótdíj megfizetésére SMS-ben soha nem küld felszólítást, a hivatalos értesítéseket kizárólag postai út juttatja el az érintetteknek. Arra kérik a lakosságot, hogy ne kattintsanak a gyanús linkekre, ne adják meg személyes vagy banki adataikat, a kapott SMS-t pedig töröljék, és lehetőség szerint jelentsék csalásként. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
3: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színűl a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezen az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk meg a dinnyét.
1: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, emellett csütörtökön a piac téri gyors étteremben is nyújthatjuk a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testcsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Érzékenyítő sportfoglalkozást tartottak a velencei gyermektáborban. A székesfehérvári önkormányzat táborában a gyerekek olyan programon vettek részt, amely megmutatta, hogy fogyatékossággal is lehet teljes, örömteli életet élni. A második turnusban 55 általános iskolás táborozott, akik számára elsősegélynyújtási és csecsemőgondozási bemutatót, valamint kreatív foglalkozásokat, illetve kvízeket is szerveztek. A nyáron még egy turnus várja a gyermekeket, ahova mintegy 70 résztvevőt várnak, adta hírül a város oldala. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
4: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani. Egyszerűen a behatoló pesti épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Nyáron is folytatódnak a botanikai séták a fehérvárcsurgói Károlyi Kastély parkjában. A 22,5 hektáros történeti kertben a résztvevők megismerhetik a 100-170 éves őshonos fákat, a frissen telepített növényeket és a csónakázó tavat is, tájékoztat a város oldala. Az ismeretterjesztő sétát havonta egy alkalommal Györö Korsolya tájépítész vezeti. A következő alkalmat augusztus 16-án tartják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat Agárdon-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb

0: korábbiak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án. Ebben az évben már 201-szer kelt fel a nap 5 óra 8-kor. Isten éltesse az illéseket és a szülinaposokat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön rögtön a Black Cat-ek a Heartless-szel, de csak Krisztina Aguiléráék után. Lady Marmalade, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok július 20-án, a sakk világnapján, illetve a kéményseprők világnapja is a mai napra esett. Ha pedig ünnepelt ismerős közlekedési infó van, jöhet ma is az üzenet a 0620-55-55-155-re. Hey Mama címmel pedig a Black Eyed Peas dala folytatja a hétfő reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: ezt a fel a legjobb zenék. Alapvetően napos idő lesz egy-egy futózáporral az Alpok alján, a maximum pedig egy picit kellemesebb, frissebb, a legmelegebb pillanatokban is csak 30-31 fok lesz ma. Ennek lehet örülni, és a hírek utáni zenének. Britney Spears Toxicja folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hősképzés Plusz várja fiatalokat Székesfehérváron. Forgatás miatt változik a forgalom a belvárosban. Nyári ügyeletre váltotta a Szent István művelődési ház. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Írja a Város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Nemzetközi filmsorozat forgatás miatt változik a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak lépnek életbe az Irányi Dániel, a Fő, a Malom utca, a Zicsiliget, a Mátyás Király körút és a Marosi Arnold utca térségében. A gépjárművek és a buszok a lezárt szakaszokat kijelölt kerülő útvonalon kerülhetik el, a forgalmi rend változása pedig a forgatás előrehaladásától függ. Tájékoztat a Város oldala. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, és vegyék igénybe a környék parkolóit. Nyári ügyeleti rendre állt át a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Augusztus 3-áig hétköznapokon délelőtt intézhetők személyesen az ügyek, emellett e-mailben is fogadják a megkereséseket. Az intézmény tájékoztatása szerint ősszel ismét könyvbemutatókkal és kiállításokkal várják a közönséget, egyben köszönik az érdeklődők türelmét és megértését. Érzékenyítő sportfoglalkozást tartottak a velencei gyermektáborban. A Székesfehérvári önkormányzat táborában a gyerekek olyan programon vettek részt, amely megmutatta, hogy fogyatékossággal is lehet teljes, örömteli életet élni. A második turnusban 55 általános iskolás táborozott, akik számára elsősegélynyújtási és csecsemőgondozási bemutatót, valamint kreatív foglalkozásokat, illetve kvízeket is szerveztek. A nyáron még egy turnus várja a gyermekeket, ahova mintegy 70 résztvevőt várnak, adta hírül a Város oldala. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Napsütéssel indul a hét a gomoly felhőkből, amelyek itt-ott megjelenhetnek. Egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpok alján és északkeleten lehet. A maximum 25-31 fok között alakul, kicsit felfrissült át a levegő, nem nagyon merészkedik 30 fok fölé a hőmérő higanyszála. Ma sem, holnap sem és holnap után sem. Ez a jó hír, és az is, hogy jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Atomic Kitten-től a Besten. Jó reggelt!

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
3: Fej.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 órához érkezünk, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Five-tól. Vagy Zsédától.

0: hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt.
4: A bejárat a Várhalja sor felől található.
3: Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek. Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a Bistro Labocca mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő, a nyár új találkozó helye Siófokon.
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
6: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
7: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
8: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
7: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegye központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
1: Best FM, a legjobb zenék.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Csötörés miatt lezárták a Kisteleki utca egy szakaszát. Évente akár 12 kiló görögdinnyét is elfogyasztunk. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, emellett csütörtökön a piac téri gyors étteremben is nyújthatjuk a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Csőtörés miatt lezárták a Kisteleki utcát Székesfehérváron. A Tas és a Huba utca közötti szakaszt teljes szélességében lezárták, a helyreállítás várhatóan szerdáig tart. A munkálatok idején a környék mindkét irányból zsákutcaként közelíthető meg, közölte a Város oldala. A 35-ös autóbuszok terelőútvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A közlekedőket arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi rendet. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
11: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb kívül a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termék elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk a dinnyét.
10: Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án, hétfőn az Illések névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a Crystal Waters elsőként, viszont Jerry Halliwell jön.
1: Best

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án hétfőn. Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett elsőként ember a Holdra az Apollo 11-2 űrhajósa személyében. Ők ugye Neil Armstrong és Buzz Aldrin voltak. A folytatásban pedig hamarosan a Five dala jön, az Everybody Get Up, most pedig Tayo Cruzé, a Troublemaker a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Jazz FM a legjobb zenék, jó reggelt! Mindjárt 7:30, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, a végén részletes időjárás jelentés. Pár szóban annyit, hogy kicsit enyhébb, kellemes nyári idő lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, egy-egy gomoly felhővel, az Alpok alján némi futózáporral. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, a hírek után Kim Mezellel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Folytatódik az országos bőrregszűrési program. Táncházi foglalkozásokra várják az 5-6 éveseket. Augusztusban is lesz botanikai séta a Fehérvár csurkon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrregszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta a rádióknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrreg kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrregszűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Mágszemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a város oldala. A gyerekek Simon Iliás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat Agárdon-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Nyáron is folytatódnak a botanikai séták a Fehérvár csurgói Károlyi Kastély parkjában. A 22,5 hektáros történeti kertben a résztvevők megismerhetik a 100-170 éves őshonos fákat, a frissen telepített növényeket és a csónakázó tavat is, tájékoztat a város oldala. Az ismeretterjesztő sétát havonta egy alkalommal Györő Korsolya tájépítész vezeti. A következő alkalmat augusztus 16-án tartják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 20-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 57 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett ember a Holdra.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: 1947-ben a mai napon született Carlos Santana, 10-szeres Grammy-díjas, mexikói származású amerikai gitáros, minden idők leghíresebb latin rock zenésze. ...1964-ben ezen a napon született Chris Cornell, amerikai énekes, dalszerző, a Soundgarden és az Audioslave zenekarok egykori frontembere. ...1966. július 20 megszületett Stone Gossard, a Pearl Jam gitárosa, alapítója. 1980-as születésű Gisele Bündchen zárja, brazil szupermodell, a 2000-es évek egyik első számú kifutósztárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620-55-55-155 a számunk.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárrét, délen az Északmedőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet úszasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék!
6: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szallagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajöjjön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Hősképzés plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Forgatás miatt változik a forgalom a belvárosban. Nyári ügyeletre váltotta a Szent István művelődési ház. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják. A részvétel előzetes regisztrációja. regisztrációhoz kötött. Írja a Város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Nemzetközi filmsorozat forgatás miatt változik a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak lépnek életbe az Irányi Dániel, a Fő, a Malom utca, a Zicsiliget, a Mátyás Király körút és a Marosi Arnold utca térségében. A gépjárművek és a buszok a lezárt szakaszokat kijelölt kerülő útvonalon kerülhetik el, a forgalmi rend változása pedig a forgatás előrehaladásától függ. Tájékoztat a Város oldala. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, és vegyék igénybe a környék parkolóit. Nyári ügyeleti rendre állt át a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Augusztus 3-ái hétköznapokon délelőtt intézhetők személyesen az ügyek, emellett e-mailben is fogadják a megkereséseket. Az intézmény tájékoztatása szerint ősszel ismét könyvbemutatókkal és kiállításokkal várják a közönséget, egyben köszönik az érdeklődők türelmét és megértését. Érzékenyítő sportfoglalkozást tartottak a velencei gyermektáborban. A Székesfehérvári önkormányzat táborában a gyerekek olyan programon vettek részt, amely megmutatta, hogy fogyatékossággal is lehet teljes, örömteli életet élni. A második turnusban 55 általános iskolás táborozott, akik számára elsősegélynyújtási és csecsemőgondozási bemutatót, valamint kreatív foglalkozásokat, illetve kvízeket is szerveztek. A nyáron még egy turnus várja a gyermekeket, ahova mintegy 70 résztvevőt várnak, adta hírül a Város oldala. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Előttük még egy friss közlekedési info. Baleset történt az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópontnál. 10 kilométeres a dugó a nulláson, de beállt az M51, az 51-es főút, az 5-ös főút, illetve az M5-ös is a főváros felé 6-7 kilométeren a nullás csomópont előtt. Kitartás, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Rögtön a Pet Sounds Mall, előtte még a Unique, most pedig Usher jön. DJ Garas Falling in Love, 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

M1-es felé az M51-es csomópont után többen ütköztek, egy sáv járható, a nulláson kb. 10 km-es a dugó, az M5-ösön a főváros felé a nullás csomópont előtt 6-7, de beállt az 51-es főút is Dunaharasztinál. Baleset történt korábban az M1-esen is, Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban autó és teherautó ütközött. A 37-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Jó utat! Már is itt a következő a 90-es és 2000-es évekből.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb hír, hogy véget ért a kánikula, kellemes nyári időnk lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, részletek hamarosan, aztán az a Shania Twain folytatja, akinek életéről nem sokára film készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Csötörés miatt lezárták a Kisteleki utca egy szakaszát. Évente akár 12 kg görögdinnyét is elfogyasztunk. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, emellett csütörtökön a piac téri gyors étteremben is nyújthatjuk a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Csőtörés miatt lezárták a Kisteleki utcát Székesfehérváron. A Tas és a Huba utca közötti szakaszt teljes szélességében lezárták, a helyreállítás várhatóan szerdáig tart. A munkálatok idején a környék mindkét irányból zsákutcaként közelíthető meg, közölte a város oldala. A 35-ös autóbuszok terelő útvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A közlekedőket arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi rendet. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb kívül a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet helyzet tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogy az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítőjét, és inkább máshol vásároljuk meg.
1: Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főzővigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Let's go, girls.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 20-án hétfőn, itt az új hét, új szelek fújnak az időjárás tekintetében. Enyhébb, kellemesebb nyári idő lesz a következő napokban. A maximumok nagyjából 30 fok körül, inkább alatta alakulnak. Sok napsütés, egy-egy futózáporral. Egyetlen egy kószagól döntött tegnap a foci VB-n. Spanyolország a trónkövetelő legyőzte a címvédő Argentínát. Visszáll a rend, lehet újból sorozatokat nézni, családi életet élni, és a legjobb zenéket hallgatni. Ezt persze mindentől függetlenül is lehet, a nap 24 órájában itt a Besten. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, George Michael-től és Mary J. Blige-tól.
1: Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek hangzott el 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon, amikor először lépett ember a Holdra. Ezt a távolságot a következő órában is megtesszük, sőt, oda-vissza. To the Moon and Back jön majd a Savage Garden, a VIP pedig még mindig keresi azt, akit nem talál. Keresem a hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A MOHU szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
6: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Folytatódik az országos bőrrákszűrési program. Táncházi foglalkozásokra várják az 5-6 éveseket. Augusztusban is lesz botanikai séta a Fehérvár csurkon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta a rádióknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
3: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrákszűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
2: Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Maxemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a város oldala. A gyerekek Simon Iliás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat Agárdon-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Nyáron is folytatódnak a botanikai séták a Fehérvár csurgói Károlyi Kastély parkjában. A 22,5 hektáros történeti kertben a résztvevők megismerhetik a 100-170 éves őshonos fákat, a frissen telepített növényeket és a csónakázó tavat is, tájékoztat a város oldala. Az ismeretterjesztő sétát havonta egy alkalommal Györö Korsolya tájépítész vezeti. A következő alkalmat augusztus 16-án tartják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Továbbra is kaotikus a helyzet az M0-ás körgyűrűn, ahol az M1-es felé az M51-es csomópontja után többen ütköztek. Az M0-áson 10 kilométeres a torlódás, de beállt az M51, az 51-es főút, sőt az M5-ös is a főváros felé 7-8 kilométeren torlódik. Kitartást, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, már is dübörög a Buddy Rockers tala.

Best FM, a legjobb zenék. Hónapok óta attól hangos a média, hogy majd Madonna fellép az idei foci VB halftime showjában. Hát fel is lépett, ha lehet fellépésnek nevezni. Egy előre rögzített klippet láttunk, melynek végén a játékos kijáró bejáratáig bátorkodott kijönni Madonna. Talán két sort, ha énekelt élőben. Részemről a tipikus sok hűhó semmiért esete forgott fent. Sola Álmával megyünk tovább. You're the one I love a besten.

Best FM, a legjobb zenék. Azzal a brit Morcsibával folytatjuk a hétfő reggelt, akik legutóbb tavaly ősszel koncerteztek Magyarországon. Idén pedig nem is olyan sokára visszatérnek, a Sziget Fesztivál 0. napján adnak koncertet a hajógyári szigeten. Most a Rome Wasn't Built in a Day szól tőlük a legjobb zenék között.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Sajnos nincs változás az M0-áson korábban történt baleset miatt kialakult káoszban. Az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópont után ütközött több autó. Emiatt 10 kilométeres a dugó csak a nulláson. Majdnem ugyanekkor az M5-ösön Budapest felé, illetve az M51-es és az 51-es főút is teljesen beállt. Kitartást, jó utat! Lady Gaga-val megyünk tovább, kézenfogva. Hold my hand, a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi sztárdömping volt a tegnapi foci VB döntőjében. Láthattuk többek között Shakirát, Madonnát, Justin Bieber, Tom Cruise-t és a 10 után érkező Robbie Williams-t is. És nem utolsó sorban nosztalgiázhatunk majd a jazz meg azzal is.
2: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, utána pedig újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hősképzés Plusz várja fiatalokat Székesfehérváron. Forgatás miatt változik a forgalom a belvárosban. Nyári ügyeletre váltotta a Szent István Művelődési Ház. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a Székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Írja a Város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Nemzetközi filmsorozat forgatás miatt változik a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak lépnek életbe az Irányi Dániel, a Fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút és a Marosi Arnold utca térségében. A gépjárművek és a buszok a lezárt szakaszokat kijelölt kerülő útvonalon kerülhetik el, a forgalmi rend változása pedig a forgatás előrehaladásától függ. Tájékoztat a Város oldala. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, és vegyék igénybe a környék parkolóit. Nyári ügyeleti rendre állt át a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Augusztus 3-áig hétköznapokon délelőtt intézhetők személyesen az ügyek, emellett e-mailben is fogadják a megkereséseket. Az intézmény tájékoztatása szerint ősszel ismét könyvbemutatókkal és kiállításokkal várják a közönséget. Egyben köszönik az érdeklődők türelmét és megértését. Érzékenyítő sportfoglalkozást tartottak a velencei gyermektáborban. A Székesfehérvári önkormányzat táborában a gyerekek olyan programon vettek részt, amely megmutatta, hogy fogyatékossággal is lehet teljes, örömteli életet élni. A második turnusban 55 általános iskolás táborozott, akik számára elsősegélynyújtási és csecsemőgondozási bemutatót, valamint kreatív foglalkozásokat, illetve kvízeket is szerveztek. A nyáron még egy turnus várja a gyermekeket, ahova mintegy 70 résztvevőt várnak, adta hírül a Város oldala. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan hatalmasságoktól ebben az órában, mint például Michael Jackson, Gloria Estefan, de zenél a Bastille, énekel rögtön Seal, mindenek előtt Eve érkezik a Gangsta Lovin-nel, 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat kívánok, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számít.
0: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék. Csillámos kék melegítőben énekelte a foci VB döntője előtt Robbie Williams a FIFA hivatalos himnuszát. Ő jön most a She's the One-nal a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Baleset történt korábban az M0-áson, az M1-es felé az M51-es csomópont után. A sávzárás megszűnt, viszont a kialakult torlódás csak lassan oszlik föl. Továbbra is torlódik az 51-es főút, az M51-es, és még a 0-áson is tapasztalható araszolás. Baleset történt az M5-ösön is Budapest felé Ócsa előtt, ott 4-5 kilométeren torlódnak az autók. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: John M. Chu, a Big It filmek rendezője, jegyzi majd a Britney életrajzi filmet. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Crazy és a Compact Disco dala is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a reklámokat és az üzletek feliratait. Rekordforgalom várható a használt autópiacon. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Vádat emeltek azzal a férfivel szemben, aki felgyújtott egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Pótlóbuszokra kell átszállni a Vámosgyörg-Gyöngyös vasútvonalon. Mától augusztus 31-ig pályafelújítás miatt szünetel a vonatforgalom ott, ezért a teljes szakaszon MÁV buszok közlekednek. Az 1,1 milliárd forintos beruházás után megszűnnek a sebességkorlátozások, szeptembertől pedig ismét 80 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok. A Budapest és Vámosgyörg közötti járatok menetrendje alig változik, a pótlóbuszok menetideje viszont hosszabb lett. Változásokkal kapcsolatos további részletekről a mavcsoport.hu oldalon lehet tájékozódni. Végül lesen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap a déli délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Let's get it started, azaz kezdődjön hát a délelőtt utolsó órája. A Black Eyed Peas dalával készül a Hooligans, jön Mark Anthony, itt lesz Sophie B. Hawkins, a Backstreet Boys, Sharam Zséda és a Simply Red is hívható. SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hétfő van, ami azt jelenti, hogy a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak majd. 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól. A következő percekben a Backstreet Boys, a Compact Disco, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M0-ás M1-es felévezető oldalán, az M51-es csomópont közelében korábban több autó ütközött, a 23-as kilométernél megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felévezető oldalon Pákoszt környékén, az 57-es kilométernél a külső sávot lezárták, így szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a Rizzle Kicks-el indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Leventa vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőtt az ország élő fakészlete, továbbfejlesztik az amerikai elnök repülőgépét. Az ország egy részét megtépázta tegnap a vihar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Az élő környezetért felelős minisztérium adatai szerint az ország erdeiben már több mint 423 millió köbméter fa található, ami közel 4 millió köbméteres növekedés egy év alatt. Bővült az erdőterület is, ezen belül az őshonos fajok állománya szintén emelkedett. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, ezt követi a tölgy és a cser. Tavaly több mint 7,5 millió köbméter fát termeltek ki Magyarország. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a Magyar Államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Több mint 1000 doboz gyanús gyógyszerkészítményt foglaltak le a NAV pénzügyőrei az M5-ös autópályán. Egy bolgár furgon által vontatott lakókocsiban 1100 doboz tablettát és 131 levél, illetve ampullás hormonkészítményt találtak, köztük potencia növelőszereket is. A szállítmányhoz nem voltak meg a szükséges engedélyek és okmányok, ráadásul a készítményeket nem az előírások szerint szállították. A hatóság szerint felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja, az ügyben a rendőrség nyomoz. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, felhőtlen hétfőt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és hát itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy jöhetnek a legjobb zenék, igazi nyári hangulat, forróság, mi kell még. Mondjuk egy kis nyaralás. Remélem, hogy sokan most indultak el, és éppen Best FM-et hallgatnak. Jön a Rizzle Kicks, úgyhogy velük indulunk. Csodás napot mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telt a hétvégéjük, és egy kicsit kikapcsoltak, vagy éppen aktívan töltötték az elmúlt napokat. Kinek van még hátra a nyaralás? Nagyon remélem, hogy sokunknak, és ezt a magam nevében is tudom mondani. Nekem már nincs olyan sok hátra, és én már nagyon-nagyon várom, bevallom őszintén. Na, de jöhetnek még azért a nyári tervek a mai délutánon is, és persze azokat is várom, azokat az üzeneteket, akik már túl vannak rajta, és szívesen elmesélnék. Hozok azért ma is napkérdését, itt leszünk egész délután együtt a legjobb zenék között, mindenféle információra is számíthatnak, és egyszerűen jó hangulatra. Úgyhogy a Salt & Pepával már suhanok is tovább, jön a Shook, aztán pedig Michael Gray és a The Weeknd, hogy legyen egy kis hétvége. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, autóznak, na persze nem csak nyaralni, hanem mindenféle dolgukra, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, és hogyha bárki bármit lát, jelezze. Nagyon köszönöm. 0620 55 55 150 a számunk, de ide Viber üzeneteket is várok, és SMS-eket is, és én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munka folyik Pákoszt környékén. Az 57-es kilométernél a külső sáv zárva is van, szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Aztán az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé, az M51-es autóúti csomópontnál korábban több autó ütközött. A 23-as kilométernél ugyan már megszűnt a korlátozás, de a torlódás egy picit lassan oszlik fel, úgyhogy még arra szólni kell egy kicsit. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 percet is hosszabb lehet a menetidő. Nagyon köszönöm az infókat előre is, szóval ha bárki bármit lát, jöhet. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Solvive, ami nem öl meg, ezt a dalt hallottuk az imént, Laci kérdezte tőlem SMS-ben. Egyébként, hogyha van ilyen, hogy tetszik egy dal, és gyorsan tudni akarják, hogy melyik is az, akkor nyugodtan írjanak, vagy hívjanak fel. 0620-55-55-155 a számunk, igyekszem segíteni. Na, következő órában is éneklős, dúdolós dalok jönnek. Pár perc múlva délután 1 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Inna és a Hát.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. Hamarosan újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. Népszerűek a balatoni táborok. A világbajnok spanyolok átvették a vezetést a FIFA világranglistán. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonat közlekedést. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig még várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Mozgalmas hétvégéjük volt a vízimentőknek a Balatonnál. Szántódon egy idős férfit sikerült újraéleszteni, miután rosszul lett a vízen egy matracon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos elsodródott matracát próbálta utolérni. Egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két kamaszlányt pedig órákig kerestek szápozás után. A vízimentők magyarországi szakszolgálata ismét figyelmeztet, soha ne ússzunk vagy evezzünk be elsodródott matrac, úszógumi vagy labda után, mert az ilyen esetek könnyen tragédiával végződhetnek. Spanyolország átvette a vezetést a FIFA világranglistán, Magyarország maradt a 39. helyen. A világ és Európa bajnok spanyolok a VB döntőben legyőzött Argentínát előzték meg. Franciaország továbbra is a harmadik, Anglia pedig a negyedik. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. helyét. A Nemzetek Ligája őszi ellenfelei közül Ukrajna a 33. Észak-Írország a 70. Georgia pedig a 72. pozícióban áll. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek, egy óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Már be is készítettem pár igazán forró hangulatú dalt, mint Inna és a Hát, vagy éppen a French Affair és a Sexy. De jön majd a Nightcrawlers, itt lesz Rúzsa Magdi is és a Most Fehérre, de mindez előtt még Tom Novival indulunk, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Szép hétfőt!
1: Best FM!

Veszte fel a legjobb zenék, meg is hoztam a nap témáját. Ma nyelvtanulásra kérdezek, ki hány nyelven beszél, illetve hogy mik azok a nyelvek, amiket akár konyhanyelven is, vagy tényleg csak alapszinten, de egy picit beszél, mi alapján választotta, illetve a felnőttkori nyelvtanulás az az, ami nagyon érdekelne. Ilyenkor nyáron szerintem egyre többször előkerül, főleg, hogyha az ember mondjuk külföldre utazik, hogy egy-egy nyelvet milyen jó is, hogyha tudna, tanulna. Én például a tavaly évben vágtam bele a horvát nyelvtanulásba, nekem a szüleim ebből a szempontból egy kicsit könnyebbség, mert ők tudnak ebben segíteni, viszont szerintem a világ egyik legnehezebb nyelven, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Annak idején, amikor németet tanultam, azt mondták, hogy jaj, mert az milyen nehéz, hát szerintem a horvát sokkal nehezebb. Ha egyébként valakinek van valami tuti tipje a horvát nyelv megtanulásához, akkor nyugodtan szóljon, most már közel egy éve, sőt, most már több mint egy éve tanulom, de szerintem még mindig eladnának. Szóval, kinek mi az a nyelv, amit beszél, hogyan tanulta meg, volt olyan, amiben már felnőttként vágtak bele? Minden érdekel. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, a tapasztalatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe a French Effort dalával megyek tovább. Itt a Sexy a Best FM-en.

0: Veszteszem a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán két autó ütközött össze Tatabánya közelében. Ezt az információt kaptam. Az 56-os kilométernél le is zárták a belső sávot, és torlódás van, ami már 1-2 kilométeres. Egy autó árokba hajtott az M3-ason Vásárosnamény felé 60 közelében. Az 52-es kilométernél a külső sávon útszűkület mellett lehet haladni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit, akár ezekről a helyekről van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Gringo Star télen-nyáron-nyár dalát dudoráztuk így az óra végéhez közeledve. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, utána a Maroon 5 indít, majd jön a Makes Me Wonder. És de nem, hogy Freddy is itt lesz, nincsen holnap a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar nyelvű reklámanyagokat ellenőrzik, tovább fejlesztik Donald Trump repülőgépét. 30-31 fok körül lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki felgyújtotta egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is már a hátunk mögött van, úgyhogy a nagy lendület visz minket tovább. Feltéve, hogy a hétvégén kipihentük magunkat. Szóval Anastasia besegít egy kicsit, jön a Paid My News, de esetleg akik még mondjuk úgy, hogy fáradtabbak így hétfőn, mint mondjuk a múlt pénteken, nekik érkezik a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. Töltsük együtt a hétfő délután.
0: Best FM,

Ezt a fem a legjobb zenék. A mai téma a nyelvtanulás, főként a felnőttként való nyelvtanulás. Ki hogy áll ezzel, ki milyen nyelveken beszél? Azt írja Kata, magyarul és angolul beszélek, németből még megértek ezt-azt. Most 31 évesen elkezdtem olaszul tanulni, mert annyira beleszerettem Olaszországban. Szerintem felnőttként nehezebb, de sokkal tudatosabban tanul az ember. Ebben teljesen egyetértünk. Azt írja Balázs, nekem az angol a munkám miatt alap, de tavaly belevágtam a spanyolba. Mindig azt mondtam, hogy egyszer megtanulom, most végre eljött az ideje, napi 15-20 percet gyakorlok, és meglepően sokat számít. Imádom a spanyolt. Nekem is szerintem az lesz a következő 0620. Na most úgy beszélek, mintha legalább 5 nyelven beszélnék, de hogy nagyon szívesen megtanulnám a spanyolt. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még egyébként akár a tippek is a felnőttkori nyelvtanulás, az szerintem mindannyiunknak jól jönne. Ha már egyébként tippek, én nagyon sokat nézem különböző nyelveken a filmeket, sorozatokat, vagy amikor az angolt tanultam, akkor angol nyelven néztem, hallgattam mindent, például dalokat, és imádtam őket. Tupac, California Love, ez érkezik a folytatásban, akár ezzel is lehet egy kicsit gyakorolni. 95-be ugrunk vissza az időbe.

0: West FM, a legjobb zenék, mi újság az utakon, már nézem is az infókat. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódásra kell készülni. A 81-es főúton Töltés, Tava és Pér között egy autó és egy kis teherautó ütközött a 73-as kilométernél, váltakozó irányba halad a forgalom. Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban két autó ütközött Tatabánya közelében, az útakadály már megszűnt, de az erős forgalom miatt továbbra is torlódás van a 28-as és a 45-ös kilométerek között. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, a folytatásban is számítok önökre. Ha van információjuk az utakról, küldjék el, vagy hívjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Csötörés miatt lezárták a Kisteleki utca egy szakaszát. Évente akár 12 kg görögdinnyét is elfogyasztunk. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, emellett csütörtökön a piac téri gyors étteremben is nyújthatjuk a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Csőtörés miatt lezárták a Kisteleki utcát Székesfehérváron. A Tas és a Huba utca közötti szakaszt teljes szélességében lezárták, a helyreállítás várhatóan szerdáig tart. A munkálatok idején a környék mindkét irányból zsákutcaként közelíthető meg, közölte a város oldala. A 35-ös autóbuszok terelőútvonalon közlekednek, ezért a Huba utca megállót nem érintik. A közlekedőket arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi rendet. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
4: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terizöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része. Minél élénkebb dinnyel a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk az ügyét.
3: Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes hétfő délutánt kívánok Önnek így július 20-án Illés és Margaréta nevű hallgatóink névnapján, nekik pedig sok-sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is kezdünk a frissen férhez ment Taylor Swift-tel.
0: 108 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Blaha Louisianától szólt a Nemere az elmúlt percekben. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat pedig szintén azt kéri az önkéntesektől, hogy ne resszék el a véradás gondolatát, amiatt csak, mert nyár van, és itt van a szabadságolások és az utazások ideje, mert hogy ott a tapasztalatuk, hogy általában ilyenkor megcsappan a véradói kedv, viszont a dolog pikantériája, hogy pont ilyenkor nő meg a vérigény az esetleges balesetek miatt, illetve a sürgős műtétek miatt, pedig minden véradás számít. Ezzel a szlogennel indította útjára idén nyáron országos kampányát a két szervezet. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt még a szükségesnél is kevesebben tudtak vért adni, éppen ezért most különösen fontos, hogy minden önkéntes tudjon segíteni a biztonságos vérellátás érdekében, ugyanis nem tudom, hogy tudja-e, de egy-egy vérkészítmény csak maximum 5 napig tartható el, ezért van szükség a folyamatos utánpótlásra. Napi 1600-1800 véradó önzetlen segítsége kell ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon rendelkezésre. Székesfehérváron a területi vérellátóban minden hétköznap reggel 8 órától várják a donorokat, de emellett külső helyszíneken is lehet vért adni. Néhány perc múlva például a Köfélművelődési Házban fejeződik be a véradói lehetőség a Veseci utcában, amely majd holnap reggel Dunaújvárosban folytatódik a Vasmi út 10-es szám alatt. Aztán szerdán Bakony-Csernyén a Művelődési Házban lehet majd vért adni délután 2:30-6 között, még csütörtökön Székesfehérváron az egyik gyors étteremben 11 és 17 óra között. A péntek a Mezőszilason lakóké, itt a házi gondozó szolgálat épületében lehet majd vért adni, a hónap hátralévő részében pedig még Mór, Sárszent Mihály, Magyar Almás és Lepsény is csatlakozik majd a véradói helyszínekhez, vért pedig az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A személyes iratait mindenféleképpen vigye magával, meg szerintem a Best FM-et is érdemes, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal gyorsabban telik az idő.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Volt Katitól szólt az utazás az elmúlt percekben. Hát ezen a héten egy kicsit nehézkesebb lesz az utazgatás Székesfehérvár belvárosában, nem csak a filmforgatás miatti lezárások okán, hanem még például annak a csőtörésnek az okán is, ami miatt teljes szélességében le kellett zárni a Kistereki utcát, a Tas és a Huba utca közötti szakaszon. A helyreállítási munkálatok várhatóan szerdáig tartanak, majd emiatt pedig változik a 35-ös számú autóbusz útvonala is. Ez mindkét irányban a Géza utca, Kadocsa utca, Berényi út, Tompa Mihály utca útvonalon közlekedik, a Huba utcai megállóhely pedig kimarad. Arra kérik az autósokat, hogy vegyék figyelembe az útvonaluk megtervezésekor ezen változásokat. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van még útinfója, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várhalja sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Vadi új Vadnyugat díszletéből most térjünk át egy másfajta díszletre, ami méghozzá a Velencei tó térségébe. Hiszen bár a tó egyes részein azért nincsen semmi baj, és továbbra is lehet például hódolni a vízisportoknak, azért az alacsony vízállás miatt vannak olyan részek is, ahol bizony nagyon sekély a víz, és igazi földön túli látvány tárul elénk. A hatóságok viszont mindenkinek arra hívják fel a figyelmét, hogy komoly veszélyek lapulhatnak a látszólag békés víztükör alatt, ezért a nem kijelölt strandoknál eszközökre, csapdákra bukkanhatunk. A gárdonyi vízi rendőrök legutóbb például veszélyes fémtárgyakat emeltek ki a tóból, amelyet közösségi oldalukon be is mutattak. A saját testi épségünk érdekében kerüljük el messziről ezeket a területeket, és ne próbáljuk meg gyalog átsétálni a tavat. A tartósan alacsony vízállás miatt olyan vastárgyak, karók, egyéb hulladékok kerülhetnek a felszín közelébe, amik korábban mélyen a víz alatt voltak. De nem csak a Velencei tó esetében van erre esély egyébként, hiszen néhány héttel ezelőtt a Balatonból pedig szöges drótokat szedtek ki. Emiatt fokozott óvatosságra kérik a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit a hazai vizeken. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság emellett arra kéri a tó használóit, hogyha a víz alatti akadályt fedeznek fel, akkor azt lehetőség szerint jelöljék meg egy úszó tárgyal, mondjuk egy PET palackkal, és jelezzék ezt a helyszínt az igazgatóságnak. Ezzel segíthetjük megelőzni a baleseteket a nyári szezonban. A Best FM-et hallgatva pedig elkerülheti azt, hogy hétfő délután rossz kedve legyen, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjei garantálom, hogy gondoskodnak a felgeteges hangulatról, így a folytatásban például Vastag Csaba slágere jön már is a bár, hogy kérném itt a Besten.

0: úgysem felelnél.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 4 óra van, ugye meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza, ha folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Boldogtalan.

0: az órát pedig Rihanna segélykiáltása kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
3: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
2: Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-el, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
6: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
7: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
8: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak.
9: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
10: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Folytatódik az országos bőrrákszűrési program. Táncházi foglalkozásokra várják az 5-6 éveseket. Augusztusban is lesz botanikai séta a Fehérvár csurkon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta a rádióknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
12: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
11: Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Mágszemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a város oldala. A gyerekek Simon Iliás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégéken és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat Agárdon Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a Vasúttársaság. A menetrendi változással a késő esti Budapest felé történő hazautazást szeretnék megkönnyíteni. Nyáron is folytatódnak a botanikai séták a fehérvárcsurgói Károlyi Kastély parkjában. A 22,5 hektáros történeti kertben a résztvevők megismerhetik a 100-170 éves őshonos fákat, a frissen telepített növényeket és a csónakázó tavat is, tájékoztat a város oldala. Az ismeretterjesztő sétát havonta egy alkalommal Györö Korsolya tájépítész vezeti. A következő alkalmat augusztus 16-án tartják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan jó kis előadók kísérnek el minket, mint a TLC is csajok. Itt lesz majd a Water Falls, de a Halott pénztől is pörgetem az Élnünk kellett volna című dalt itt a Besten. Az órás pedig, ahogy ígértem, Rihanna kezdi már is.
10: 101.8 és 90.4 Best

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Sajnos ezen a héten is folytatódik a fakivágási munkálatok sora Székesfehérváron, de nem jó kedvükből dolgoznak ezen a szakemberek, hanem azért, mert ezek a fák bizony balesetveszélyesek. Székesfehérvár több pontján kell eltávolítani olyan kiszáradt fákat, amik bizony már veszélyesek lehetnek és akár balesetet is okozhatnak. Ezen növények állapotát a szakemberek az elmúlt időszakban már felmérték és megállapították, hogy nem menthetőek. Így a Gáz utcában egy kiszáradt juharfa és egy kiszáradt nyírfa kerül majd kivágásra. Aztán a Vásárhelyi utcában és a Rimaszombati utcában is dolgozniuk kell a szakembereknek. Csak úgy, mint a Liget soron, a Prohászkán, a Géza utcában, és az Építőmunkás utcában is. A Szent Vendel utcában egy kiszáradt tuja várja sorsát, a Gugás völgyében pedig két darab kiszáradt nyírfa. De dolgoznak majd a Németh László utcában, a Tapolcsányin, a Tóvárosi lakónegyedben és a Gerle utcában is. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az adott területeken. De nem kell aggódni, mert ezen fakivágásokat minden esetben ültetés követi majd. Igyekeznek pótolni a kivágott fákat, illetve ahol ez nem lehetséges, ott kijelölnek új ültetési helyeket is, úgyhogy szépülünk, de hát néha meg kell hozni ilyen nehéz döntéseket is. Szerencsére abban nincsen semmilyen nehézség, hogy életünk legjobb zenéjét játsszuk önnek, hiszen 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük a lehető legkevesebb beszéddel a 90-es, 2000-es évek besztjeit. Így a folytatásban például Coolio slágerét, ez a Too Hot, itt a beszte.

0: Mixelt egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Robbie Williams forgatta fel a hétfő délutánunkat az elmúlt percekben. Az elmúlt hétvégén pedig Székesfehérvár belvárosát forgatták fel. A belvárosi Fiesta résztvevői, mint az előadók, mint pedig a látogatók, hiszen hömpölygött a tömeg egészen a Vörösmarty Színháztól a Hősök teréig. 7 helyszínen válogathatott a közönség. A program az Óriás bábok sétájával indult, méghozzá Szent Lászlót, negyedik Bélát, első Gézát és negyedik Kun Lászlót láthattuk most a Szubróza régi zene együttes kíséretében, illetve az első András Király lovagrend kíséretével. Aztán a Városháza díszudvarán, a hotel előtti téren, a Varkocs szobor előtt, a Fekvő katonánál és a belváros egyéb pontjain is DJ-k, menetzene, könnyű zenei koncertek és fényfestés várta az érdeklődőket, na meg még egy le és fel közlekedő, kerekeken guruló zongora. A belvárosi Fiesta idén először került megrendezésre Székesfehérváron, de biztos, hogy nem utoljára, hiszen ezen a héten szombaton folytatódik majd a fiesztázási lehetőség, a szervezők pedig azt remélik, hogy a fesztivál éppen beírja majd magát a fehérvári hagyományok közé. Hát ez még a jövő zenéje, de remélhetőleg így lesz. Amire viszont nem kell várni, nemhogy egy évet, de egy percet sem, az pedig az, hogy a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi pörögjenek önnek itt a Besten. Ezek közül pedig a folytatásban már érkezik is Berkes Olivér. Tőle pörög a jó, vagy rossz legyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térséget pedig a legjobb helyszínnek ítélte meg az a stáb, aki egy nemzetközi filmsorozat jeleneteit rögzíti, nem csak a megyében, de Székesfehérvár belvárosában is. A forgatások miatt viszont egy pici fennakadásra kell készülnünk, nem csak az autós közlekedésben, hanem a gyalogos közlekedésben is, hiszen csak úgy, ahogy a múlt héten, még ezen a héten is zajlanak a munkálatok, egészen péntekig. Ez főleg az Irányi Dániel utca, Malom utca, Zicsi liget, Mátyás Király körút, Fő utca, Marosi Arnold utca vonalat érinti, de emellett még számítani kell a stáb jelenlétére a Zicsi ligetben, illetve a Kossuth utcában, az Ady Endre utcában, a Jókaiban is és az Oskolában is többek között. A lezárások során a lakossági ingatlanok megközelíthetőek lesznek, és a biztonsági őrökkel egyeztetve az üzletekbe is biztosított lesz a szállítás, de hogy néhány konkrétumot is mondjak, kedden biztonsági okokból például nem lesz látogatható a Zicsi liget, és gyalogos korlátozásokra kell számítani a Fő utcán, a Színház utca és a Mátyás Király körút között, valamint a Városház téren is. Aztán kedd és csütörtök között megállási tilalom lesz érvényben az Ady Endre utcában, valamint a Jókaiban és az Oskolában is, szerdán és csütörtökön pedig ugyanígy megállási tilalom lesz érvényben a Kossuth Lajos utcában és a Petőfiben is. Aztán megállási tilalom van érvényben a Sörház térnél, a Malom utcában, a Levéltárnál, az Irányi Dániel utcában és a Honvéd utcában is, amely zárások mind az autósok, mind pedig a buszok menetrendjét, útvonalát is érinti majd. Ezekről érdemes előre tájékozódni, nehogy aztán meglepetést érjen önt útközben. Na de hogy mi újság van most így hétfő délután ezen kívül még a térség útjain, én ahhoz öntől várnék egy kis segítséget, úgyhogy dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztalt. 0623 555 525.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárás hazunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a 15 millióból egy. Az órát pedig Pink kezdi a hírek után. Jön a Don't Let Me Get Me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai a sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
3: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
2: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
4: Egy jó tanács. 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Új ülőgarli túrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarli túra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
7: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
6: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Hősképzés Plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Forgatás miatt változik a forgalom a belvárosban. Nyári ügyeletre váltotta a Szent István Művelődési Ház. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a Székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják. A részvétel előzetesre regisztrációhoz kötött. Írja a Város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Nemzetközi filmsorozat forgatás miatt változik a forgalom Székesfehérváron a belvárosban. Péntekig lezárások és megállási tilalmak lépnek életbe az Irányi Dániel, a Fő, a Malom utca, az Icsiliget, a Mátyás Király körút és a Marosi Arnold utca térségében. A gépjárművek és a buszok a lezárt szakaszokat kijelölt kerülő útvonalon kerülhetik el, a forgalmi rend változása pedig a forgatás előrehaladásától függ. Tájékoztat a Város oldala. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, és vegyék igénybe a környék parkolóit. Nyári ügyeleti rendre állt át a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Augusztus 3-áig hétköznapokon délelőtt intézhetők személyesen az ügyek, emellett e-mailben is fogadják a megkereséseket. Az intézmény tájékoztatása szerint ősszel ismét könyvbemutatókkal és kiállításokkal várják a közönséget, egyben köszönik az érdeklődők türelmét és megértését. Érzékenyítő sportfoglalkozást tartottak a velencei gyermektáborban. A székesfehérvári önkormányzat táborában a gyerekek olyan programon vettek részt, amely megmutatta, hogy fogyatékossággal is lehet teljes, örömteli életet élni. A második turnusban 55 általános iskolás táborozott, akik számára elsősegélynyújtási és csecsemőgondozási bemutatót, valamint kreatív foglalkozásokat, illetve kvízeket is szerveztek. A nyáron még egy turnus várja a gyermekeket, ahova mintegy 70 résztvevőt várnak, adta hírül a város oldala. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés komoly felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként erős lökések is kísérhetik. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében kitart a kellemes nyári idő, 25-26 fok valószínű szeles idővel, miközben jelentősebb esőre továbbra sem kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az ötkorási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ahol még 60 percig rádiózhatunk együtt, aztán 18 órától érkezik majd DJ Whiteboy, és indul vele a hét első night shiftje. Na de addig is itt lesz velünk a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik betétdala, az El kell, hogy engedj, most pedig
7: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a hősöktől szólt a Maradok bent a elmúlt percekben. Hát, jobb, hogyha felírja a naptárába, hogy a nyár hátralévő részében nem érdemes bent maradnia, sokkal inkább érdemes összekészíteni a kis kockás plédet, egy kis karkosarat és piknikeket szervezni. Az esti égbolt alá ugyanis érkezik a perszeidák meteorraj. Ez a nyári szezon egyik leginkább várt égi eseménye, amely július 17-től kezdve egészen augusztus 23-áig káprázhat el minket szebbnél szebb hulló csillagokkal. Most az új hold miatt a holdfény egyáltalán nem nyomja el a hulló csillagok fényét, de azért még így is érdemes Székesfehérvár és a Velencei tó térségének távolabb esőpontjait választani, hogy minél sötétebb legyen az éjszakai égbolt, tehát a fényszennyezéstől mentes területeket keresni. Így a legapróbb meteorokat is tisztán láthatjuk, majd nem kell távcső, semmi különleges felszerelés, csak egy nyugodt és sötét helyszín, na meg a kedvenc emberünk, akivel szeretnénk átélni ezt a fantasztikus élményt, meg szerintem azzal sem jár rosszul, hogyha becsempész egy jó kis kívánságlistát a táskájába, mert hát ugye úgy tartják, hogyha látunk egy hullócsillagot, akkor kívánnunk kell valamit, hogy az teljesüljön, de azt nem szabad elmondani senkinek, hogy mi az. A zenei listánk már készen van itt a Veszten, azt nem kell írni, hiszen adottak a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, úgyhogy nekem csak le kell nyomnom itt a play gombot, és minden megy magától a folytatásban is. Úgyhogy már is pörög a No Doubt slágere, a Just a Go, itt a Veszten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ideiglenes házelnököt választott a parlament. Andy Burnham az Egyesült Királyság új kormányfője. A napsütés mellett felhőket is ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztotta az ideiglenes házelnököt a parlament. Az alaptörvény módosítása alapján ma megszűnt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az államfői teendőket pedig egyelőre az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes vette át. Őt is helyettesíteni kell, Hallerné Nagy Anikót, a parlament egyik alelnökét javasolta, a képviselők pedig ezt meg is szavazták. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Hétvégén is volt dolguk a balatoni vízimentőknek, 6 embert hoztak ki a tóból, a parton pedig több mint 500 könnyebb sérülést láttak el. Egy idős férfi például tegnap egy matracon lett rosszul a vízben, őt az országos mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos például az elúszott matracát próbálta utolérni, egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két szapozó kamaszlányt pedig órákig kerestek a vízben, szerencsére nem esett bajuk. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Lehet volt egy picit szusszalni, úgy durván 2 évet, ha jól számolom, és akkor 28-ban majd kapjuk megint töményen a sportot. Foci EB, meg olimpia. De ránk az sem lesz hatással, mármint olyan szempontból, hogy jöhet itt minden, bármilyen sportrendezvény. Hétfőn, nálunk hétfő van, és a hétfő a Besten, a Night Shiftben, akkor az Classic House jelent 120 percen keresztül. Úgyhogy indítjuk a hétfő estét, 6-7-ig én Whiteboy 7-től Lauer Christian lemezjátszók mögött.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velük felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ White Boy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagyis hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mászdőt minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között. Gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már az első napokban sokan töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-jéig várják. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem 3-án találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 200 000 forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több 100 program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pár nappal ezelőtt én valamikor este azt mondtam, hogy szeretném az összes férfi embert köszönteni, akik most éppen nem futballmeccset néznek, hanem annak ellenére velünk vannak. Úgyhogy mondtam, hogy kedves István és Laci, sziasztok! Na, úgyhogy vége van a futballvilágbajnokságnak, minden visszatért a régi kerékvágásba, de ez se igaz, mert mi el se hagytuk ezt a kerékvágást. Nálunk ugyanúgy mindegy, hogy kijátszott kivel, negyed döntő csoportmeccs, hétfő, akkor Classic House.
3: Így van.
2: 6-8-ig. Úgyhogy ez nem változik ma sem. Lauer Krisztián mostantól a lemezjátszók mögött egészen 8-ig.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Adósok vagyunk egy nagy adag elérhetőséggel. Régen mondtunk már ilyet, úgyhogy akkor légy oly kedves.
3: A mixeket megtaláljátok a www.mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a Lauer & Kennard oldalakon.
2: Illetve még, mert hogy van nektek egy
3: SoundCloud oldalon is, az pedig a soundcloud.com/DJ Lauer.

0: Facebooknál. Lauer.
1: Hú, reménykedtem az utolsó pillanatig valami csodában, isteni gondviselésben, hogy mégiscsak esetleg véletlenül el tudunk jutni a brightoni Fatboy Slim bulira, ugye tegnapra volt nekünk jegyünk vasárnapra, de hát itt vagyok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem vagyok ott, nem igen. Aludtam ott, úgyhogy itt vagyok. Én önvédelem...
2: Nagyon szomorú, de tényleg.
1: Ez az, de figyelj be, most már nekem gyakorlatom, ez most már másfél éve nyomjuk, hogy megveszem a jegyeket, és aztán így egy nappal előtte kénytelen vagyok eladni, mert tudjuk, nem tudunk kijutni. Önvédelemből még nem mertem fölmenni a YouTube-ra és megnézni. Bármelyik,
2: á,
1: a négy
2: csak
1: napot, bármelyik.
2: Igen, tehát, hogy
1: felnőtt férfi embert zokogni, látni, ez nem mindig olyan szép látvány, úgyhogy úgy, senkit nem akartam ezzel terhelni. Mindegy, hát fel nem tudja. Egyébként én abban reménykedem, mert hogy ugye 2001-ben volt a legeslegelső Big Beach Boutique, ami nagyot ment.
2: Á, óriás legenda.
1: Ami nagyot ment, ez a 2002-es, képzeld el. Tehát, hogy az volt az a negyedmilliós. Igen. Úgyhogy ez az elsőnek volt a 25 éves évfordulója. Úgyhogy remélem, hogy a Fatboy Slim úgy gondolja, hogy azért azt a nagyot is meg kéne ünnepelni jövőre. Igen. És akkor most már tényleg nem tudom, gyerekeket majd becsempészem.
2: Azt egyébként tényleg nem szabadna kihagyni.
1: Úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy itt értem én, hogy közel vannak egymáshoz ezek az évfordulók, de azért kedves Norman, ha hallasz minket, légy szín. Kösz.
2: Köszi.

Yerine. Yerine. Yerine.

0: És ugye mondtam az előző órában, de hát azért mondjuk el ebben a 60 percben, és anyukámnak nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
1: Isten értesse
0: sokáig. Kedves mama, a vágyboly mama ma ünnepel. Úgyhogy mi meg ünnepeljünk, akkor még a héten még egyet, jó, hogy áldozunk már egy picit a Classic House oltárán pénteken is, hogyha beleférne.
1: Há, nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Egy jó Nácsi Fektrára akkor visszahívlak ezennel.
1: Köszönöm.
0: Van 3 nap, 4 nap pihenőd, és akkor pénteken találkozunk. Megint ezt a mai 60-at megköszönjük szépen.
1: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 60 ezer vállalkozás adós a számviteli beszámolóval. Görögországba is megérkezett a hőség. Itthon még nem lesz akkora kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhatóság szóvivőjétől.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 ezer forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatás kapcsán. Szerdáig lehet jelezni az iskolának, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülők addig nem tájékoztatják az intézményt, az eseni nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert sajátos nevelési igény esetén járhat ugyan az iskolakezdési támogatás, de az államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatokat veszi figyelembe. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak tegnap, még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekve segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni, 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket, mindkét magyar férfit kórházban kezelik. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor most az egy hónapos futball világbajnokság után hagyott űrt magam sem tudnám szebben dalba önteni, mint ahogy ezt teszi a Shapeshifters rögtön az óra legelején. Back to basics, vissza az alapokhoz. Igen, így jönnek az úgymond unalmas futballmentes sétköznapok, de hát azért örüljünk annak, hogy még tart a nyár.
3: Ez a Night Shift a Best

Természetesen a legjobb zenék. Hála az égnek, volt szerencsém rengeteg óriási rendezvényen dolgoznom. BL döntő, futball Európa bajnokság, vízes világbajnokság, Forma 1-es futamok. Tudom, hogy hogy megy ez, hogy tévés közvetítés, adásbiztonság, de tényleg, tehát Madonna annyira playbackről nyomja, hogy nem csak a hangja megy felvételről, hanem ő maga is, és az utolsó két sorra begurul egy autóval. Akarunk még erről a tegnapi félidei sorról beszélni, ugye nem? Jön Madonna, és az American Pie.

0: Toros.
1: Best of a legjobb zenék, káromkodást és ígérettételt is jelenthet a swear szó. Aki nem beszél angolul, szerintem a következő dal hangulatával akkor is kitalálja, hogy most melyikről van szó. Jön az All for One!

Beste from a legjobb zenék, hogy hogy áll a Lime-kor ellen vívott harcával Justin Timberlake, nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb, vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy a B.O.B.-vel és Travis McCoy-jal már jegyzett egy-egy kislemezt. 2010-ben ezen a napon adta ki első önálló kislemezét Bruno Mars, a Just the Way You Are, ami az első Grammy-díját jelentette a 16 közül. Ez meg a harmadikat és a negyediket. Jön az Uptown Funk itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Elutasította Polgár Judit az államfői felkérést. Nem kell etetni-itatni a csapatokba verődött fehér gólyákat. A napsütést felhők is kísérhetik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a Nemzet Egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkőrözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Egyre több áldozatot szed az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2300 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az egykoron négy tagú Destiny's Child-ból két tagot gyorsan kipöcköltek, és az ő helyükre érkezett Michelle Williams, és aztán egy rádiós műsorvezető viccesen megjegyezte, hogy úgy hullanak ki a Destiny's Child tagok a csapatból, mint a versenyzők a Survivorból. Hát így született meg ez a dal. Jön a Destiny's Child és a Survivor.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Illetek ők az M-People, jön a Move, jön a Nap, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évek hazai előadói közül elég sokan merítettek ihletet, fogalmazunk így, a Salted Pepa életművéből, sőt nem csak úgy általában az életműből, hanem konkrétan ebből a dalból, hiszen ennek köszönhető az Emergency House féle Ez legalább szex, illetve hát a repülők féle I love you sem lenne, ha ez nem lenne. Let's talk about sex, jön a Salted Pepa.

0: tudom, hogy akarod.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift 5-ból. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyeljenek rá, hogy holnap a Dózsa-György út, Tököli út és Kerepesi út közé eső szakasz a teljes lezárás alatt lesz este 6 és éjfél között rendezvény miatt.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Best FM, a legjobb zenék, szél és felhő. Nagyjából ez határozza meg a következő napok időjárását országszerte mindenhol. Egyszer-kétszer a változatosság kedvéért jön majd egy kis hideg front csütörtökön. Magas UVB sugárzás szombaton, illetve vasárnap elszórtan zápor és zivatar. De mondom még egyszer, nagyjából erre tessék készülni. Kevés szél, kevés felhő, 28 fok körüli nappali maximum.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Nyelvvédelmi szempontból vizsgálják a reklámokat a fogyasztóvédők. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Holdra, Neil Armstrong személyében, és hogyha rajta kívül van még valaki, aki rajong az űrért, meg az űrutazásért, hát az J.K. a Jamiroquai-ból. Ők is jönnek majd a Little L-lel 10 és 11 óra között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Blast FM a legjobb zenekén egyszerű nevű előadók érkeznek a következő percekben, hogy Akon, Vez, Nelly, Ákos. Mondhatnám azt is, hogy Epson, Matt Funkers, de hát az bonyolult lenne, nem illen ebbe a sorba, úgyhogy csak annyit mondok, hogy EMF, Emails Unbelievable.

után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék, és ha már 8 óra magasságában méltatlankodtam a tegnapi futball VB döntő halftime showjával és Madonnával kapcsolatban, akkor azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy viszont a záró ünnepség Post Malone-nal és a most érkező Robbie Williams-szel cserébe egészen rendben volt. Nyilván No Regrets itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Aguilerát, aki májusban az egyik osztrák sipája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Az előző órában már itt volt Akon, teljesen egyedül, a Lonely-val, mi mással. Most azonban majd Gwen Stefani-val jön, és a The Sweet Escape-el, de rajtuk kívül a mai utolsó 60 percben érkezik még a Black Eyed Peas is a Where is the Love-val, hozza majd a Well Hello a Rockpartot, és a sor legelején a The Course a Breathless.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, amikor az Üvegtigris 2-ben Cingár azt mondja, hogy ő az igazi, megtaláltam. Erre Csoki csak annyit tud mondani, hogy este elvesztette, reggelre megtalálta. Hát most pont ugyanez fog történni. A Black Eyed Peas nem találja, a Heavy D and the Boys pedig majd megtalálja. Persze, hogy a szerelmet. Where is the love? Rögtön utána pedig Now That We Found Love. Itt a Besten.

Best FM a legjobb zenek, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a szép tünet.

Best FM a legjobb zenék, jól mondja Kelly Rowland, holnap is lesz work, ugyanúgy, mint ma nekem 6-tól éjfélig. A mai night shift ennyi volt, holnap, mivel kedd lesz, Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy a kedd estét, mint minden kedd estét az elmúlt 4 évben 120 percnyi funky mixen fogunk majd indítani. Jön Kelly Rowland, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,